Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Demet Imeát hallják. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Ságodi Attila, a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. Bóna Szabolcs miniszter közölte, a rendszer működéséről a gazdák is elmondhatják véleményüket, az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a pártcsatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bombfest című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendezője, zeneszerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. A hadsereg mozgósítását kérte a francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt 2 napban több mint 140 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét. Gironde megyében 53 lakóház leégett. A hatóságok tegnap elrendelték a turisták körében népszerű Cap Ferré félsziget kiürítését. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakult helyzetet, amelyről este a kormányfő is egyet a társzaközi válságstábbal. Idehaza folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek, és helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket, és csak a kijelölt parkolókat használják. Jelenleg általában 5 és 14 fok között alakul a hőmérséklet az országban. Budapesten 12-18 fokot mérnek, a szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: A soul jazz az 50-es évek végén és a 60-as évek elején jelent meg Amerikában. Az irányzata hard bop továbbfejlesztése, mely a gospel, blues és soul hatásait építette magába. Hammond orgona ütős grúvok és egyszerű, de érzéki dallamok jellemzik. Nagy nevei közé tartozik Jimmy Smith, Cannonball Adderley és Lou Donaldson. A műfaj könnyen táncolható, spirituális és közönségbarát is egyben. A soul jazz hidat képez a jazz és a populáris zene között. Néha összefolyik a funk jazzzel, de annál melegebb, a szó elvonatkoztatott értelmében inkább templomibb hangulatú. A jazz érzelmi mélységének egyik legközvetlenebb ága.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A tradíció templomaként emlegetik a New Orleans-i Preservation Hall-t, mely 1961-ben nyitott meg a város francia negyedében egy szerény régi házban. Célja az volt, hogy megőrizze és bemutassa a tradicionális New Orleans-i jazzt. Az első fellépők között még olyan zenészek voltak, akik a század előn játszottak. A fellépések akusztikusak, erősítés nélkül zajlanak. Ez is fontos része a hely filozófiájának. A hall mindig szűk, zsúfolt, forró, de hiteles. Ma már több generáció zenészei lépnek fel itt együtt. A Preservation Hall Jazz Band turnézik is, világszerte népszerűsítve a műfajt. A hely nem nosztalgia, hanem élő hagyomány, itt kezdődött a jazz, és itt él ma is. Ez a pár négyzetméter évtizedek óta a jazz valódi lelkeként funkcionál.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük Jimi Hendrix dalai is életre kelnek koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvületében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál színházat ma 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Nagy összegű fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Nevelőszülői hálózatok vezetőivel egyeztettek a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkárai. A találkozón szóba került a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása, valamint a nevelőszülőket érintő problémák, mint az elhúzódó alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció és a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya, közölte Kátai Németh Vilmos tárcavezető. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a párt csatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Eltörölni a közjegyzői díjat a diákok albérleti szerződésénél a Momentum. A pártelnöke a felvételi ponthatárok kihirdetése kapcsán emlékeztetett. A kormány még májusban ígéretet tett a díjak felülvizsgálatára, de változás nem történt. A közjegyző előtti hitelesítés gyakran a 100 000 forintot is meghaladja, amit a diákok esetében az államnak kellene átvállalni a Momentum szerint. Tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófa védelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett. A tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. 3 napos szinkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriás bábos felvonulásokkal, bábelőadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az új szegedi Erzsébet ligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon, egy 7 állomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét. Megdőlt az országos napi hidegrekord. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Lénárd-Daróczon hajnalban 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Gajatetőn. Ami a folytatást illeti, a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül délután 25-30, késő este 16-22 fok várható, a pontos idő 9 óra 4 perc.
4: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Borzasztóan érdekel az, hogy a jazznek az útjai, azok mondjuk a 20-as, 30-as évektől kezdve, ahonnan mi folyamatosan még máig is hallgatunk zenét, aztán az 50-es évek, a 70-es évek, ezek a nagyon feltűnő, fantasztikus művészek, mint akár a Coltrane vagy a Miles, mind-mind tolják előre ezt a vonatot. És most azt gondolom, hogy most beértünk eddig egy folyón úszkáltunk, ami szépen ment, vitt előre, de most beértünk egy tengerbe, erről meg vagyok győződve, és ezt, hogyha valaki belenéz a BMC Records kiadványaiba, akkor ezt egyfajta üzenetben el is küldi neki a BMC Records.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége, Juhász Gábor, jazzgitáros, én Eszter Gályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szia, örülök, hogy eljöttem.
1: Egy picit tudunk beszélgetni a rádió névadója kapcsán arról, hogy esetleg van-e bármilyen emléked Szakcsi Lakatos Béláról?
2: Hát persze, én több is, tehát egyrészt gyerekként rajongtam érte. Tehát ő volt az egyik ilyen példakép, hogy lehet szabadon játszani azok az ívek, amiket ő játszott az improvizációban, még ha nem is értettem a zenéhez, de láttam, hogy azok tehát hegyeket épített föl az orrom előtt. Én Pécsen nőttem föl, és ott is föllépett a különböző művelődési házakban, és egy csoda volt. Aztán, amikor 20 évesen fölvettek a jazz tanszakra, akkor pár évvel később a Szakcsi kisebbik fiával, a Robival, a Szakcsi Lakatos Roberttel csináltunk zenekart. És hát mondanom se kell, hogy a Robi egy döbbenetesen jó zongorista volt, már akkor 16 évesen, azóta is egy elképesztően jó zongorista. És sokszor voltam fönt a Szakcsiéknál, aztán utána a Bécivel, a nagyobbik fiúval is csináltam, elhívott a zenekarába egy újrákfogó nevű együttesbe, és tényleg sokszor voltam fönt náluk akkoriban is. Volt egy ilyen élményem, hogy bennültem a díványon, mit tudom, a Robik valahol voltak, és a Szakcsi, na, azért hívom ezt ezen a nevén, mert így ismerjük mindannyian.
1: Hát,
2: tehát ez egy ilyen trademark már.
1: Igen.
2: Szóval, hogy a Szakcsi egyedül zongorázott benne a zongorán, és kicsit mint a Keith Jarrettnek ezek a szóló szabad zongorázásai, és zseniális volt, döbbenetes volt, és akkor én ott ültem a díván, ezt a világon egyedül én hallom. Nem vittem el, tehát ilyen döbbenetes élmény volt. Aztán hát nyilván az elmúlt 30-valahány évben többször találkoztunk, keveset játszottunk egyébként, egyszer vagy kétszer játszottunk az öreg Szakcsival, ugye a fiaiba többször, de most a egész véletlen kapcsán volt egy érdi jazz fesztivál, és ott a Szakcsi quintettet hívták meg, és engem vendégnek. Tehát én voltam a vendégszólista. Na, hát mondanom sem kell, elképesztő megtiszteltetés, meg nagyon örültem neki, hogy elhívtak, és ráadásul ott a koncert előtt elmentünk egy érdi vendéglőbe, a Kőszegi Imivel, meg a Szakcsival, még az Imrének a sofőrje volt ott velünk, és ugye a Szakcsi nagyon szeretett tenni, ez legendás volt.
1: Igen.
2: Ott, hogy anekdóták erről szóltak, én is tapasztaltam, és tényleg ott, ahogy leültünk, azt hiszem valami oldalas tevet, dicsérte a pincérnőt, és az anekdóták sora jött föl, tudod? A rajongása, hogy ők találkoztak a Charles Mingusszal, és kértek tőle cigit, meg mit, te tudod, és az a szinte gyermeki rajongást láttam ő bennük ebben a két gyermekkori példaképemben, és hogy én ott ültem velük egy asztalnál, beszélgettünk sokat, én is meséltem a sztóriaimat, hát már a elmúlt 30-40 éve nekem is feltorlódott egy pár. Tehát, hogy ilyen közös beszélgetésben voltunk, utána adtunk egy koncertet, amit egyébként nagyon élveztem, azt fölvették, kiadták, és végül is úgy alakult, hogy az lett a Szakcsinak az utolsó lemeze. Mm. Tehát egy ilyen mementón, egy ilyen, nem tudom, hát ez nekem egy nagy megtiszteltetés. És aztán utána a Bécivel is találkoztam, meg a Kati nénivel, a szakcsi özvegyével, és nagy szeretettel fogadtak. Úgyhogy ez nekem egy örök élmény.
1: Amikor megismerkedtél velük gyerekkorodban, vagy azt, ahogy mondtad, már felnéztél rájuk fiatalkorodban is, akkor már volt hangszer a kezedben?
2: Te, nálam azt hiszem, hogy volt. Igen. Tehát a jazz iránti érdeklődés vagy rajongás az már akkor történt, amikor gitár került a kezembe. Valójában hangszer nagyon korán került a kezembe. Tehát, hogy szüleim mérnökök voltak, de apám hobbiból játszott mandolinon, tamburán, és akkor ilyen akkor népszerű dalokat, nótákat, nem tudom, csak éneket is uniszónó, tehát egy szólamban játszotta a dallamot az énekkel, és hát egész kiskoromban, nem tudom, 4-5 éves koromban már odaadta nekem a hangszert. És tulajdonképpen ezeket a dallamokat tudtam játszani fülből vele. Aztán ez a dolog egy idő után nem érdekelt, kosarazni kezdtem, meg mit tudom én, tehát egy 10 éves gyerek az egész máshol van, és tudom én, 3-4 éves koromban akkor a bátyám kapott egy gitárt, amit én einstandoltam. És akkor innen, az első persze Led Zeppelinnek a Stairway to Heaven, aztán utána Pink Floydnak a nem
1: tudom. A klasszikusok elkezdődtek,
2: hát,
1: akkor.
2: Hogyne.
1: A mandolin, illetve a tambura kapcsán is akkor egy picit visszautalnék, mert itt a felvétel előtt már beszélgettünk egy gitárfogásokról és egyebekről. Aha. Ezeknél a hangszereknél is megvan ugyanígy, hogy bal kéz, jobb kéz?
2: Valószínűleg van ilyen, őszintén szóval nem láttam jobbkezes vagy balkezes tamburást, vagy mandolinost, nem is nagyon mentem bele ebbe a dologba, de nyilván arról beszélgettünk, hogy te balkezes vagy, és mégis jobbkezesen fogod a hangszert.
1: Hát igen, de most magamat tényleg most csak itt a...
2: Igen, de közben meg van egy csomó szinten. Kedves kollégám, a Csepeti volt tanítványom, kollégám, ő balkezes, de jobbkezesen fogja. Igen. Horányi Sanyi barátom, egykori kollégám, ő is ugyanígy van, vagy Oscar Peterson, aki balkezes, és Egri Ancsi, aki balkezes, de jobbkezesen bőgőzik. Ugyanakkor viszont ismerünk fordítva is. Van most egy tanítványom, aki balkezesen tartja a gitárt, tehát persze Paul McCartney, meg Jimi Hendrix, szóval ezek egy...
1: Ja, mert említetted, hogy van erről egy elméletet, hogy egyébként hogy alakult ki az, hogy miért pont jobbkezes, és miért pont balkezes, hiszen nem automatikusan vonná maga után, hogy a jobbkezesnek mondjuk a bal keze, ahol lefogja a hangokat, az miért lenne az így a megfelelő.
2: Van egy elméletem, természetesen ez semmiképpen nem igazolt tudományosan.
1: Nagyon kíváncsi vagyok.
2: De belemondom az éterbe, hát ha megcáfolják, vagy igazolják. Szóval én valahogy azt gondolom, úgy tudom, hogy az agyunkhoz képest a kezünk keresztbe van húzalozva. Tehát ami a bal oldali féltekénken történik, az a jobb kezünkben van, és ami jobb oldali, az a bal oldalin történik, és úgy tudom, hogy a baloldali agyfélteke az ilyen matematikus, logikus, nyelvi dolog, míg a jobboldali agyfélteke az az érzelmi, ahol a intuíció, stb. Van.
1: Én is így tudom.
2: Akkor már ketten vagyunk, szuper. Na most, hogyha így keresztbe van húzalozva a dolog, akkor értelemszerűen a jobb kezünkbe mennek a matematikusabb, talán azt mondom, hogy ritmikus, de szóval, hogy igen, tehát a matematikusabb dolgok, míg a bal kezünkbe, tehát a jobb agyiba az érzelemmel telik. És tök érdekesen észrevettem, vagy megnéztem, hogy itt, hogy hegedűnél az érzelemmel teli vibrátó az ugye a bal kézben van, míg a matekos dolog az a jobb
1: közben
2: kézben.
1: Közben mutatod is közben, csak a hallgatók nem mondom, így válik teljesen egyértelmű, igen, tehát igen. Hogy elképzelve, hogy a bal kézben finoman
2: igen.
1: Esetleg a
2: Tehát a zongorán, hogy a fönn a tetején tudnak kopogni, viszont igen. A nagy érzelmek, a nagy mélyekkel indulnak be a bal kézben. Gitárnál is, ugye én, aki jobbkezes vagyok, leginkább a bal kezemmel foglalkoztam a világéletemben. Tehát, hogy az új rendek, hogy legyenek, hogy játszunk. A jobb kezem majdhogy nem automatikus volt. Tehát, hogy időről időre újra kellett gondolnom, meg behoznom a tudatosba, hogy mit csinálok a jobb kezemmel, de valójában majdhogy nem megoldott a saját magát, hiszen annyira önjáró. A bal kezem meg állandóan foglalkozni kellett, értelemszerűen. És valahogy tényleg azt érzem, hogy a jobb kezem ezekkel a pengetésnek a mondjuk így tényleg önmagától logikus, vagy önmagától matematikus, vagy nyelvi logikával működik, mindig a bal kezemben történnek a nagy érzelmek. Szóval valahogy ezt érzem ilyen húzalozásnak. Végignéztem különböző hangszereknél, hogy milyen a tablánál, milyen a dobnál, ahogy a jobb. Aztán, hogy igazam van, vagy nincs igazam, nem tudom.
1: Érdekes kísérlet.
2: Hát aztán nyilván a balkezeseknél őszintén szóval nem tudom, hogy ott az agyban is fordítva van ez a játék, vagy pedig ott egyszerűen csak ügyesebb a bal kéz. Ennyire nem olvastam utána.

0: rock klasszikusoknál hagytuk abba a Led Zeppelin, tehát amikor a gitártán standoltad.
1: Persze.
0: És ekkor már úgy szűrődött egy jazz klasszikus is az életedben?
1: Igen, az volt a mázlim, hogy a bátyám nálam 8 évvel idősebb, és ő akkor, amikor én mondjuk általános iskola végén voltam, vagy a giminek az elején, akkor ő már egyetemre járt, a műszaki egyetemre, és itt voltak nagyon jó jazz klubok. Például a Szakcsijék, ott játszottak a Kőszegével, Pleszkán Fritz is, ott sokan voltak ott. És néha én is feljöttem ezekre a klubokra, és ráadásul a bátyám hozott haza kazettákat, ugye akkor mi kazettán hallgattuk a zenét, és nem telefonon, és ha jól emlékszem, egy Chick Corea Return to Forever volt az egyik kazetta, amelyik így bevándorolt a többi közé, és aztán utána egy Keith Jarrett szóló koncert is. Nem emlékszem, már elkezdtek a Weather Report, arra emlékszem, hogy jött egy ilyen kazetta, amelyiken a Weather Report. És ugye számomra a progresszív rock, amit akkoriban gyerekként hallgattam, az is instrumentális zene volt, hiszen nem beszéltem angolul. Tehát, hogy a verbális tartalom teljesen indiferens volt. Tehát ezek az instrumentális, kicsikét komplexebb, érdekesebb zenék valahogy gyerekként elkezdtek érdekelni. És aztán egyszer, ahogy így gyűjtögettem a kazettát, a rádióból akkoriban lemásoltuk, vártuk, hogy mikor lesz, benyomtuk a piros gombot a magnón, és hozzám került, felvettem valahogy a Miles Davisnek a Sketches of Spain-jét, ami egy ilyen nagy zenekari Gilevans hangszerelés, és egy ilyen spanyolos dolog. Akkoriban Paco de Lucia-t is hallgattam, és lepadlózott. Tehát, hogy azt érted, hogy máig emlékszem, pedig hát ez már 40 évvel ezelőtt volt, hogy Pécsen járkáltam az utcákat napokig, és úgy járt a fejemben ez a... Szóval, hogy az a hang a Miles-nak, ez a elképesztően személyes hangja valahogy, a magánynak a hangja, ami meg szólal a Miles Davisben. Máig azt gondolom, hogy nincs élő ember, aki ennyire meg tudta formálni ezt az érzelmet, és ott minden tínédzser valahol magányosnak érzi magát, tehát lehet, hogy ezzel is együtt mentem. Máig azt gondolom, hogy a Miles Davis volt a legnagyobb formálója a jazznek, és a 20. század közepi jazznek biztos, de hát egyáltalán. Ilyen értelemben ez a rátalálásom egy szerencsés pont volt.
0: És soha nem bizonytalanította el, hogy a megfelelő hangszert választottad de magadnak?
1: Nem. Ugye nagyon vonzottak a fúvós hangszerek, és emlékszem, hogy egyszer anyámmal kimentünk Észtországba, édesanyám ész származású is akkor volt, és akkor felmerült, hogy esetleg onnan szerzünk egy szaxofont, és hogy milyen jó lenne. Meg nekünk volt egyébként otthon a családban egy tárogatónk, ami apám hozta valahonnan, soha nem használta, ő nem játszott fúvós hangszereken, de tudtam, hogy ez egy...
0: extravagáns hangszerei voltak, édesapám.
1: Igen, szóval igen.
0: Azért az, hogy mandolin, tambura, tárogató, én nem ismerek túl sok családi ilyen hangszertárat, de ez szerintem hangszerparkot, igen, de azért
1: hát
0: ez...
1: Hát valamiért, lehet, hogy az érdekessége volt otthon Kannel, az észt... olyan, mint a Kantel a finneknél, volt ott a Balalajka, mert az volt ott egy banjo. Tudtam, hogy apám valamikor csellózott, de csellunk nem volt, mert azt addigra nem hozott. Sajnos zongoránk se volt, tehát hogy sok minden volt.
0: Lehet, hogy mérnökileg vagy érdekelte egyszerűen a összeállítás, vagy a felépítés
1: igen,
0: ezeknek
1: meg,
0: a hangszereknek.
1: Hát, hogy összeszedte valahonnan, de hát ezek a régi hangszerek között. Hogy
0: nagyon jó hobbi volt, de bocsánat, beleszóltam, tehát Észtországban végül nem
1: vettünk szaxofont.
0: Nem vettetek szaxofont.
1: De ezt a tárogatót megpróbáltam párszor megfújni. Az érdekesség egyébként az, hogy ezt a tárogatót egy idő után odaadtam, azt eladtam a Dress Misinek, és képzeld el, a Dress Misi meg ezek után eladta a Charles Lloydnak.
0: Hát a legjobb útja.
1: A legjobb útja. És nekem ez volt az egyetlen egy szempontom azzal a hangszerrel, hogy jó zenészhez kerüljön. És akkor amikor Misit annak idején kérdeztem, hogy te megvan, még nem eladtam, kinek? Hát a Charles Lloyd, nem, oké. És aztán utána én találkoztam a Charles Lloyddal Udinében egy fesztiválon, és előttük játszottunk, és akkor Mark Johnson játszott a Charles Lloyddal, és akkor Mark Johnson valamiért beszélgettünk hosszan. Ez közvetlen a szeptember 11 után volt egy évvel. És akkor ott beszélgettünk erről, és valahogy szóba került ez a tárogató is. Akkor utána már jöttek a koncertre a Charles Lloyd magas nagy ember, és hallom, van egy történeted számomra, és akkor átölelt.
0: Ja. És megvolt akkor még a hangszer.
1: Akkor még megvolt a hangszer, igen.
0: Ezt követően, amikor említetted, hogy most már azért úgy voltak jazz hatások és Miles Davis, akkor egyébként ez magától értetődő, hogy a blues is megérkezik egy jazz gitáros, vagy egy gitárosnak az életébe, egy picit úgy a jazzt bevezetve, vagy felvezetve, vagy ez akár élesen ketté is válhat, és lehet, hogy egy jazz gitáros soha nem találkozik a blues zenével.
1: Hát figyelj, én szerintem a jazznek valahogy az alapja a blues. Tehát, hogy szervesen együtt működik, most jazz történetileg, hogy milyen New Orleansból, milyen a Mississippi mellől, őszintén szólva nem is akarnék ebbe belemenni, de én azt gondolom, hogyha hallgatjuk az Oscar Petersont, a Miles Davis-t, a John Coltrane-t, a bárkit, még a Keith Jarrett-et is ott van a blues, tehát hogy szerintem nem elkerülhető. Engem még ráadásul érdekelt is, tehát akár az én általam kedvelt rockgitárosok között a Pink Floydnak a David Gilmour vagy a Mark Knopfler, ott azok a fajta bluesos hajlítások tetszettek gyerekként igazándiból, és aztán amikor megismertem a B.B. Kinget vagy a Hendrixet, nagyon-nagyon megszerettem, és később John Scofieldnál, vagy, de hát bárhol hallgatom a Ben Webstert, vagy a Coleman Hawkinst, és hallom ezeket a hajlításokat. Én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen. Az életem egyáltalán nem került el. Tehát, hogy amikor még Pécsen mielőtt felvettek volna a tanszakra, akkor volt egy kis jazzteházunk, ahol egy nagyszerű zongorista fiúval játszottunk, aki ilyen Petersonosan játszott, és volt az ilyen Joe Pesce-sen játszottam, és volt egy blues kocsmánk, a szerdánként volt a blues kocsma, péntekenként a jazzteházó, ott nálam egy nagyjából 5-10-essel idősebb kollégák játszottak, akik már jó blues zenészek voltak, és hát ott ez az Eric Clapton irány ment valamennyire. Tehát én úgy bele szakoltam ebbe a dologba.
0: Említetted, hogy a Miles Davis és a magány, meg hogy milyen érzelmi skálákat lehet kifejezni azért egyes hangszereken, a jazzben a gitár is alkalmas erre, hogy a szomorútól a vidámig mindent, mert sokakban én szerintem inkább ez a életvidám vagy életigenlő érzelmeket közvetít a klasszikus jazzben a gitár, és azért is kérdeztem a blues-t, mert sokakban meg, vagy hát alapvetően szerintem arról úgy gondolnak, hogy az egy szomorkása.
1: Sír a gitár, igen, fájdalmas.
0: Igen, és hogy vajon a jazzben mennyire határolja be a műfaj maga a hangszert?
1: Te, én azt gondolom, hogyha belekerülnek zsenik egy kalapba, és zsenik elkezdik azt a hangszert valahová vinni, akkor ott egy idő után érzelmi eszközök kialakulnak, amiket aztán kopírozunk egymástól. Tehát nyilván és a gitár nagyon hamar nagyon népszerű hangszer lett. Ugye nyilván az első időszak, tehát amikor mondjuk a Django Reinhardtot vagy a Charlie Christiant, a két alapító atyánkat másolták, és legyen itt a Wes Montgomery, a Joe Pesce, a Jim Hall, a Herb Ellis, Barney Kessel, aki magyar származású, ezt nem elég tudtam meg.
0: Ezt nem tudtam.
1: Igen, és... Szóval, hogy azért, ha őket halljuk, ott nagyon-nagyon széles az érzelmi spektrum, de nyilván lehet azt mondani, hogy talán nem annyira széles, mint a korabeli trombitásoké, vagy szaxofonosoké, vagy akár zongoristáké. Valószínűleg többen voltak, nem tudom. Én, ha meghallok egy Jim Hall-nak, tényleg hallom a személyiségét. Tehát billevanszal együtt játszanak. Nem gondolom azt, hogy korlátozná a hangszer. Aztán valóban, ahogy kicsit a rockzene hatására belekerültek, vagy a bluesnak a hatására belekerültek olyan kifejezési eszközök a hangszer eszköztárába, amik másként alkalmasak bizonyos érzelmeknek kifejezésére, ott én azt gondolom, hogy most már legalább annyira érzelmileg gazdag a gitár, mint mondjuk a szaxofon vagy a trombita.

0: közszolgálatiság jegyében, és tényleg lehet, hogy egy kicsit laikus a kérdés, de létezik olyan külön, hogy jazzgitár?
1: A konziban, ahol tanítok, ott ugye jazzgitárnak hívjuk, és akkor a...
0: De a hangszerre gondolok.
1: Ja.
0: Tehát úgy, hogy konkrétan az, hogy mondjuk bizonyos fajta amit gitár. Látunk a híres rockzenészektől, az elképzelhetetlen egy jazzgitáros kezében, vagy egyszerűen csak stílusbeli különbségről van szó?
1: Stílusbeli különbség. Én olyan hangszereken játszok, olyanok is vannak nekem, főként olyanon játszok, amelyik most egy Telecasteren, amit egy barátom készített nekem, amit akár country zenészek, blues zenészek használnak leginkább. De mindenféle labgitárokon játszottam, és hát akár a John Scofield, akár a Bill Frisell játszanak olyan hangszereken, amiket inkább a rockzenében használtak korábban. Van úgynevezett jazzgitár, ezek az üreges testű, F-lukas, domború, fedőlapos, kövér hangszerek.
0: Igen.
1: Nekem is van ilyenből kettő. Egy Gibson, ami a nagymárka, meg hát van egy Ibanezem, ami visszakerült hozzám, amivel elvégeztem a tanszakot, aztán elkerült tőlem 2000-ben, és 2025-ben visszakerült. Úgyhogy
0: de és amikor egy ilyen hangszer például visszakerül hozzád, akkor érzékeled a különbséget, hogy hát ez mondjuk lehet, hogy egy érzelmi szálak fűznek hozzá, de mondjuk valójában nem tud annyit már, mint a másik ugyanilyen hasonló hangszered?
1: De érdekes módon az egy elég jó hangszer. Tehát, hogy most hogy visszakerült hozzám 80-as évekbeli japán gitár, és akkor Japán nagyon megpróbált felzárkózni a világhoz. Nagyon érdekes volt azt látnom, hogy ez gyakorlatilag egy nagyon jó hangszer. De akkor, amikor eladtam, akkor annak az árából, meg még egyszer annyiból vettem az első Gibsont, és akkor így valahogy, de fura, hogy ez meglepően jó hangszer. Most pont kölcsön adtam egy tanítványomnak, mert neki rossz volt a gitárja, és úgy ítéltem meg, hogy egy jó gitáron játszon egy számára fontos koncertet.
0: Kik voltak aztán azok a nagy magyar, de akár nemzetközi jazzzenészek, akikkel a közös játék az mind a mai napig meghatározó az életedben?
1: Hát, nagyon hosszú lenne a sor.
0: Tehát, nyilván nem akarunk senkit kihagyni, tehát inkább csak olyanra, persze, ami mondjuk konkrét koncertélmény.
1: Nyilván a Binder Károllyal, ővel vettem fel az első lemezeket, az első négyet vagy ötöt, tehát őt mindenképpen Gadó Gáborra játszottam akkoriban duóban, az is egy ugródeszka volt. Gyafival, Gyárfás Pistával máig játszunk, most van egy állandó hely, ahol minden csütörtökön játszunk, remélem, hogy életben fog maradni. A Vámház körút 9-ben, hogy még reklámozzak is itt. De hogy Téri Márta, Berkes Balázsa fantasztikus élmény volt dolgozni, ő nekem ilyen példaképpen mentorom volt, máig az, néha beszélünk telefonon, és egészen lelkesít, hogy mennyire rajongással beszél erről a dologról.
0: És a nemzetköziek? Mert hát, ez is egy elég hosszú sor lehetne.
1: Persze, igen, hát Archie Sheppel döbbenetes élmény volt beszélgetni együtt. Na, ő vele volt az, hogy a színpadon mellette álltam, és nem hittem el, hogy ilyen érzelmi gazdagság egy hangszerből kijöhet. Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy valaki édesen szaxofonozik, azt elhittem, de hogy valaki a haragot, az örömöt, a vadságot, a szentimentalizmust, a szerelmet, a mit tudom én, talán még az undort is, érted, mindent ki tud fejezni, mert ezt nem hittem el.
0: De ez az embertől függ, hogy ő egyébként ennyi érzelemre fogékony szerinted, vagy egy olyan együttállással kettőnek, hogy valószínűleg egy érzelmes individuum, és mellé még hozzájön az is, hogy mondjuk a hangszernek a mestere.
1: Őszintén szóval nem tudom. Nem tudom, hogy melyik oldalról közelítődik ez a dolog. Valószínűleg nagyon fontos számára, hogy többféle érzelmet tudjon. Olyan emberek mellett volt, ugye Coltrane mellett volt, Parkert
0: láttam. Igen.
1: Tehát, hogy és amikor beszélgettünk vele, akkor például érdekes volt, hogy már a sokadik pohárbor után megdicsértem, hogy milyen jó a szandja, és utána elszégyeltem magam, hogy jövök én ehhez. De aztán, hogy megköszönte ezt, megölelt is, testvérének hívott, és akkor ebben a köszönetben elmondta, hogy köszöni, és hogy örül, hogy észrevettem, és hogy ő annak idején ilyen Coltrane-osan akart játszani fiatalon, mert hogy ő volt a példaképe és barátja. És aztán később így fogalmazott, hogy megtaláltam a saját hangom, ami egy sokkal Ben Websteresebb hang. Tehát érdekes módon akkor is valakire utalt. Tehát, hogy azt vettem észre, hogy őnála ez egy komoly útkeresés volt. Ugyanez volt a Pálemikkel Borgal, aki Miles Davisnek nagyon jó barátja volt, a Davis életének utolsó részében, és az Aura című lemeze, ami Miles Davis nevén jelent meg, azt ugye a Pálé írta, és hát én a Pálével csináltam egy lemezt. És együtt álltunk, és ő mellettem, hogy fújta ezt a döbbenetes hangot, hogy örökölte ő meg a Miles Davisnek a hangját, és hogy alakította hát a saját hangjává, ez is egy döbbenetes élmény volt. De ugyanúgy a Eric Truffaut-val játszani, aki meg szerintem egy kicsit a Chet Baker hangját alakította át a saját nyelvére, vagy a saját hangjára. Igen, hát még a Randy Breckerrel is játszottam, sokakkal, nagyokkal.

0: Neked kik azok a nagy jazzgitáros elődök, akiket szívesen említesz, hogy adott esetben te próbáltál úgy játszani, mint ők? Akiknek be lehet vallani.
1: Az ember. Jó a kérdés.
0: De ez nem negatív, hiszen az előbb pont kiderült, hogy ugye hányan inkább ilyen hangzás, olyan hangzás, és hát ez egy teljesen természetes folyamat.
1: Persze.
0: És azért a jazzgitárban az különösen markáns, hogyha azért nincs olyan nagyon-nagyon sok nagy előd, de azért vannak persze klasszikusok. Csak kíváncsi vagyok, hogy finomítom a kérdést, kik voltak a te nagy kedvenceid?
1: Igen. Nem, merek rá válaszolni. Tehát valójában, amikor én a tanszakra jártam, akkor pont még a Babos Gyuszi bemutatta nekem, vagy azt hiszem, hogy akkor úgy körülbelül kezdtek a térképre kerülni számomra, hogy a Pat Metheny, vagy Metheny, John Scofield, Mike Stern, Bill Frisell, tehát ez a generáció, Mike Stern, és elkezdtem értük rajongani, akkoriban írtam le a szólóikat, tehát ez az úgynevezett transzkripció, hogy leírjuk, megtanuljuk. És talán akkor legközelebb hozzám a Pat Metheny-nek a hangszíne, hangzása át, pont olyasmi gitárom is volt, ez a világos Ibanez, és ami visszakerült hozzám. Aztán nagyon érdekes volt egy idő után, hogy ilyen zavarban éreztem magam, hogy nem akartam, tehát hogy nem az én bőröm lenne, tudod? Nagyon fura volt, egyébként hallottam egy producertől valami pletykát róla, és akkor ettől elkezdtem nem hallani, hallgatni, mert hogy mit tudom, valami rossz pletyka.
0: Vagy emberileg ellenszenvessé vált esetleg, és emiatt.
1: Igen, és aztán csak azért merem elmondani, mert utána találkoztunk, egyszer majdnem az én gitáromon játszott valahol, és akkor egy öltözőben összetalálkoztunk, és kiderült, hogy rendkívül rokonszenves ember, és aztán utána el is jött egy évvel vagy két évvel később egy ilyen kvázi jam session egy koncertünkre, és beszállt játszani, akkor tényleg az én gitáromon játszott másfél órán keresztül, és rendkívül rokonszenves ember volt. Még egy kis érdekes anekdóta, hogy ott a közönségben valaki mondta, hogy figyelj, most lenne tisztítsd a gitárod ezek után, és akkor amikor visszamentem hozzá, hogy megköszönte a hangszert, és mondtam, persze, és képzeld el, azt mondta itt valaki, hogy lenne tisztítsam a hangszert ez után, mire a Pat Metheny azt mondta, hogy fertőtlenítsd, apám. jó humorú fasas. Szóval viszont addigra már, mire nekem leesett a tantusz, hogy ez egy nagyon rokonszenves ember, és azért gondoljunk abba, hogy egyrészt egy nagy művész, másrészt tulajdonképpen ő egy nagy vállalatnak a vezetője, egy egyszemélyes vállalatnak. Érted, ahol sok ember függ tőle, tehát hogy ott nyilván valami konfliktusa volt valakivel, és ez a pletyka jutott el hozzá, nem tudom. A lényeg, hogy mire kiderült számomra, hogy egy óriás, és egy nagyszerű ember, addigra már egészen máshogy játszottam. Más eszközök kerültek a kezem, más eszközök is.
0: És mennyire tartod rajta a szemed a mai fiatal jazzgitáros generációkon? Mennyire vagy velük esetleg kritikus, vagy mennyire tudod az ő útjukat akár egyengetni?
1: Hát a magyarokét. Ugye tanítok, gondolom. Tehát hogy a Bartók Konziban, tehát ilyen értelemben nagyon sok olyan diáknak látom vagy fiatal gitárosnak az élet pályának az elejét, ahol adott esetben egy tanácsa, vagy egy, hát ez a feladatom, ez a munkám ott, tehát, és ezt jó szívvel csinálom, és nagy örömmel látom, hogyha valamelyik fiatal jól csinálja ezt a dolgot. Tudnélik, drukkere vagyok ennek a műfajnak, a jazznek, és hogyha valaki ebben jót tud csinálni, annak tényleg nagyon örülök.
0: Hogyan lehet megkeresni egy ilyen adott esetben a fiatal tanoncnak a saját hangját? Te mutatsz nekik, hát akkor feltételezem, azért ilyenkor illik, vagy a jazz elmélet, a jazz történetbe is ugyanúgy bevezetni őket, de van egy pont, amikor esetleg túl markánssá válik a nagy elődnek a hatása, és le kellene valahogy tisztítani az illetőnek a zenei tapogatózását?
1: Erről is van egy elméletem. A feleségem mindig ezen nevetünk, nekem elméleteim vannak.
0: Én nagyon örömmel hallgatom.
1: Valójában én azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a saját hangja. Tehát, hogy gyerekkoromban, amikor telefonáltunk, és a legjobb haverom, a Gáti fölhívott telefonon, akkor még ezek a bakelit telefonok voltak, és szia, lejössz játszani? Tehát nem kellett bemutatkoznia. Tehát teljesen evidens volt, hogy az az ő hangja. Mint ahogy nekem is, neked is, hogyha elég jól megismernénk egymást, akkor nyilván nem kellene bemutatkoznunk, a hangod alapján felismernélek. És ez a az, hogy valakinek legyen a hangszeren saját hangja, az én szerintem annak a kérdése, hogy mennyire birtoklod a hangszert. Mennyire találtad meg azokat az eszközöket, amik a saját hangodhoz elvisznek. És ahogy korábban beszéltünk erről, hogy mintákat követünk, és hogy azokat az eszközöket, akár érzelemkifejezési eszközöket megpróbáljuk magunkévá tenni, amit a John Scofield, vagy a Wes Montgomery, vagy a Jim Hall, vagy a Coltrane, vagy a Miles Davis már létrehozott, akkor egy idő után akarva akaratlanul kialakul a saját hangunk. Tehát én a diákjaimnál is ezt látom, és nagyon soknak már azt hallom, hogy igazán komoly saját hangja van, meg sikere, hogy nem kell félni attól, hogy megtanuld a másikat. Az ember egy ilyen lény, hogy tanulunk egymástól. Nyilván egy sündisznó az önmagában él és megy, de az ember az egy tanuló lény. És megtanuljuk ezeket a dolgokat, aztán utána, ha nem... Szokott egy probléma lenni, hogyha valaki egy valakire nagyon rá mozdul, és akkor gyakorlatilag epigon lesz. Uh-huh. Olyan lesz, mintha. Még az sem baj, hogyha valaki döbbenetesen erős személyiség után, vagy akkor is lesz. Ablakos Lakatos Dezső például, ő nagyon szerette a Cannonball Adderleyt, és nagyon úgy játszott, mint az Adderley, de mégis megvolt a saját nyelve, a saját stílusa, vagy a szakcsinál, amikor mondtam, hogy úgy zongorázott, mint a Keith Jarrett, csak egy kicsit, azért az a szakcsi volt ott a nappaliban, a díványon. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez elő tud jönni, és a diákjaimnál is ezt támogatom, hogy tanuljanak minél többet, és aztán előjön a személyiségük, hogyha...
0: Meg ez is olyan érdekes, hogy persze egy élet indulhat úgy, hogy valaki legyen az új Keith Jarrett mondjuk, de vagy egy zenei pálya. Igen, de hogy igazából ugye a boldogság felé vezető úton még az sem egy rossz állomás, hogy valaki fantasztikusan játszik úgy, mint a Keith Jarrett például. Hát nem ő lett az új Keith Jarrett, vagy nem lett belőle új Keith Jarrett, de hogy ezt is mindig úgy szemléljük, vagy sokszor ez egy olyan rossz kritika tárgya, hogy jaj, hát nagyon őt utánozza, nagyon ő. Ja. De hát mondjuk a legnagyobb sportban, vagy bárhonnan lehetne ugyanígy példát, most említetted a kosárlabdát. Hát hogy, hát igen, ő majdnem egy az egyben ugyanaz sem, ugyanúgy, és ettől ő boldog, ettől ő jó, lehet. Hát a kérdés az, hogy ő ezzel elégedette, vagy szomorú-e amiatt, hogy csalódott-e, hogy nem azt a pályát futja be, mint amit magának, hogy mondjam, amit elvárt volna magától, vagy ez lehet akár egy kiteljesedés is.
1: Nem látom, hogy ez így a tanulás, vagy az épülés, az önépülés procedúrájában, vagy felmerülne kérdésként. Tehát, hogy azoknál, akik nagyon hamar megpróbálják elkezdeni a saját személyiségüket fölépíteni, vagy a image, ez szokott előjönni, hogy az image-emet, és akkor olyan pólót használok, vagy olyan sapkát, akkor az, vagy nagyon, nagyon furcsák akarnak a játékukban lenni azért, hogy eltérjenek a többitől, azok általában furcsák lesznek, és nem lesznek igazándiból jók. Aztán persze van olyan, amikor valaki tényleg úgy direkt rá tud állni valamire, úgy tartja a szaxofont, vagy úgy, tudom én, és az amerikaiak ebben jók, tehát, hogy

Quintetben. Gondoljunk a Miles Davis Quintetre, az Adderley-vel, a Coltrane-nal, a Bill Evans-szal meg. Tehát, hogy mindegyiket fölismered egy perc alatt. Érted? Most az egyik tanítványom hozott egy felvételt, igen, azt hiszem Michael Brecker volt, és Pat Metheny volt rajta, és akkor így hallgatom, nem ismertem a felvételt, mondom, ez a Jack DeJohnette dobol. És nem azért, mert hogy én ilyen hihetetlen felismerő képességű vagyok, de nagyon szerettem a Jack DeJohnette-et, és egyszerűen a személyisége át tud jönni egy dobon. Tehát, hogy én azt érzem, hogy a mi műfajunkban nem elvárás, hogy saját személyiséged, vagy saját egyéniséged legyen, hanem lehetőség. És talán ezért is vagyok ennyire közel ehhez a műfajhoz, ezért is szeretem önnek.

0: a jazzgitár improvizációra lehet azt mondani, hogy a kevesebb több?
1: Szeretem. Ugye Jim Hallnak volt állítólag a névjegykártyájára az fölírva, hogy nem játszom hangosan, és nem tudok gyorsan játszani, vagy valami. Don't play loud and can't play fast.
0: Még mielőtt bárki felkérni.
1: De hát azért hallgass meg a Miles Davis-t, hogy milyen átgondolt hangokkal játszik, vagy hallgass meg a Thelonious Monk-ot, hogy milyen a kevés sokságával ér. Másrésztről, hogyha a Coltrane-nak ezekre az elképesztő hang zuhatagjaira gondolsz, vagy akár a Keith Jarrett-nek erre a fantasztikusan gyors futamaira.
0: Hát ezért a gitárra kérdezem, mert hogy
1: a gitáron is tudnak nagyon gyorsak lenni. Szeretnék annyira.
0: És igen, csak világos. Eszem jutott az előbb az oktatás kapcsán, hogy a fiatalok biztos szeretnek, főleg a gitáron megmutatni nagyon sok mindent, amikor éppen ott az improvizációra rájuk eső periódus. Pedig lehet, ez is talán olyan, hogy később mondja ki talán valaki, hogy a Miles Davis a kedvenc jazzzenészem, mert az olyan nagyon elcsépeltnek tűnik az első pár évben, vagy mondjuk tizenéves korában valaki valami extravagánsabbat mondana, és aztán később pedig ezt már föl lehet vállalni, amikor már megismeri valaki, hogy tényleg azt mondom, hogy John Coltrane vagy. És hogy az improvizációban is nekem ez a feltételezésem, de nem biztos, hogy így van, hogy először szeretnének minél többet megmutatni, például gitáron is, majd aztán rájönnek, hogy valójában nem feltétlenül a virtuózitásban rejlik a hangszernek a ismerete.
1: Hát az nagy kérdés, hogy mi a virtuóz, vagy mi a virtuózitás. Tehát, hogy nyilván a gitáron is, minden hangszeren, a jazzben fontos, hogy tudjunk játszani gyorsan. Tehát ez ugyanolyan, mint az operában egy tenoristának, hogy ki tudja énekelni a magas C-t. Persze, hogy ki tudja énekelni, különben nem írnák el az operában, mert oda van írva a magas C. Ugye nálunk is az van, mi nagyon sokféle dolgot tudunk játszani. Tehát tudunk lassan, egészen máshogy játszik egy gyors játékos, mint egy lassú, egy Bill Frisell máshogy játszik, mint a John Scofield. Viszont mindannyiunknak kell adott esetben nagy tempójú számot játszani, tehát 300-as tempóba kell tudni játszani 8-adokat. Mert van, amikor játszunk 300-as tempóban. Tehát ezt el kell valamilyen úton módon sajátítani, és ez nem könnyű. Ez iszonyatosan sok munka. Tehát az, hogy egy fiatal zenész egészen egyszerűen ezzel a gyorsasággal foglalkozik sokat, ez érthető. Mert ez nehéz feladat nálunk. Az akkordok megfogása az is egy nehéz dolog, hogy fogunk jókat. Én látom a diákjaimra, meg emlékszem magamra, hogy az legalább annyira nehéz meló, és időigényes, és gondolkozós, és hogy egy gazdag akkordkincset sajátíts el. De valójában az a fajta virtuózitás, amikor egyetlen egy hangban benne van valami döbbenetes érzelmi gazdagság, hogy abból az egy hangból meg tudsz fogni valamit, az én számomra már így, tudom, 40-valahány év gyakorlás után a legnagyobb virtuózitás. Tehát hiába egy Chet Bakernél, egy Miles Davisnél, vagy egy Bill Frisellnél, vagy nem tudom, nem a gyorsaságot emeljük ki, de az egy hang megszólal, vagy akár a Monknál, hogy leüti a zongorán, és halljuk egy akkord után, hogy ez a Monk. Érted? Bizonyos szempontból az a legnagyobb kontrollja a kéznek, mint egy, nem is tudom, mint egy ilyen japán íjazó, vagy nem tudom, tehát egy mozdulat rendkívül precíz. És erre azért rájönnek a zenészek egy idő után, aki meg nem, hogy csak a gyorsasággal, ugye szoktuk így egymás között mondani, hogy gyöngyhalász, hogy nem vesz levegőt, és aki érted játsza, kell venni levegőt. Valamiért az van, hogy ha meghallgatunk egy Bach preludiumot, akkor adott esetben ott nincs levegő, tehát ott folyamatos a zene. Tehát nem a zenének van szüksége a levegőre, hanem valahogy a jazz dallamiságnak van rá szüksége. Nagyon érdekes volt egyszer, hallottam egy interjút a Brentford Marsalis-szal, fantasztikus szaxofonos, nagyon szeretem minden megnyilvánulását. És egyszer így mondja, hogy the people want to listen to melody, man, not scales, tehát, hogy dallamokra van szükségük, nem tudom. És akkor úgy kérdezgettem egyrészt tanítványaimat, hogy hát mi is ez, hogy melódia, mi az, hogy dallam, hogy definiálnád. Szemben mondjuk a skálával, vagy szemben egy szekvenciával, vagy nem tudom, csinál. És akkor nagyon jó magyarázatok jöttek, az egyik legjobb, pont Gyarmati Fanni mondta, aki később a Berklee School of Music-ra kikerült, hogy az a dallam, aminek vége van. Tehát, hogy van vége. Aztán sok jött, volt olyan, amelyik kevésbé volt precíz, és akkor egyszer a Molnár Szabolcs barátommal, aki zenetörténész, a folyosón sétáltunk, és föltettem neki, és mondja, hogy hát most itt a folyosón egy 5 perc alatt ezt nem tudom elmondani, de mégis most ennyink van. És akkor azt mondta, hogy hát valószínűleg a kantabilitás, tehát az énekelhetőség. És ha meghallgat az ember tényleg egy nagyot, egy Coleman Hawkins-t, egy Ben Webster-t, vagy egy Coltrane-t, azok a dallamok, azok mind leénekelhetők. Még egy Keith Jarrett-et is. Tehát, hogy nem véletlenül vinyog a Keith Jarrett, vagy énekel mellette. Én is szoktam mindig dúdolni a dallamokat, miközben gitározom, mert sokkal akaratlanul egyébként, sokkal kézzelfoghatóbb akkor a dallam. Ahogy...
0: Zárásként egy dolgot még hadd kérdezek meg, az elején említetted, hogy Szakcsi Lakatos Bélát hallottad egyedül, és felmerült, vagy megfogalmazódott benned ez a gondolat, hogy hát ezt most csak egyedül én hallom. És ennek kapcsán feltételezem, erről is lesz egy elméleted. Mit gondolsz, hogy mi az ideális hallgatói felső határ egy jazz koncertnek, hogy megmaradjon ez a kellő intimitása, említetted a kamara jazzt, mert azért sok esetben hangversenytermek és, és sportcsarnokok, szóval mintha ott már egy picit azért úgy elvészne ennek a műfajnak ez a valódi hevülete. Neked mi erről a gondolatod?
1: Én nagyon szeretem a jazzklub méretet. Egyébként a Coltrane is azt mondta, hogy nem szerette annyira a koncertterem élményt, hanem a jazzklub élményt. Ezzel együtt én nagy koncerteken pont a Keith Jarrettet szólóba hallottam a műpában, és lenyűgöző volt, vagy épp a Zene Akadémián. Tehát, hogy a Dizzy Gillespie-t hallottam a Zene Akadémia nagy termében, pedig ez egy rossz, nehéz terem jazzre, mert zeng, a dob, egy kicsit zeng benne. Én nagyon szeretem a hangját, játszottam is ott többször, meg az életem első lemezfelvételét ott vettem föl. A nagy, amit mondasz, hogy sportcsarnok vagy stadion, nyilván a Miles Davis zenekarát a Budapest sportcsarnokban hallottam, és az is egy nagyon nagy élmény volt. Talán a hangzás tudott jobban elmenni, tehát, hogy egy figyelmetlen hangmérnök már rosszabb helyre teszi a dolgot. Egy jazzklubban közelülni, Benny Golsonnak szinte a lábánál ültem a Budapest jazzklubban, amikor itt volt, és az volt számomra az ideális jazzhallgatás. Őszinte szóval most az, hogy ott 1000 ember van, vagy 200, vagy 50, az számomra majdnem mindegy. Zenészként érdekes módon nehezebb az 50-nek játszani, mint az 1000-nek. Mert mint hogyha az úgy már megadná magát, hogyha 1000 ember van.
0: Hát talán mint úgy, hogy egy embernek vallomást tenni egy picit talán nehezebb szemtől szemben, mint hogyha mondjuk ott ülnek sokan, és akkor igazából bárkinek mondhatja az
1: hát ember. Talán igen.
0: De
1: igen.
0: Ez most már, ez maradjon az én elméletem, és nem is feltétlenül helyes. Nagyon szépen igen. Köszönöm, hogy meséltél meg annyi dologról, és
1: köszönöm, hogy kérdeztél.
0: Mind a tanításhoz, meg hasonló ilyen kis élmények, kis és nagy zenei élményekhez pedig aztán a legjobbakat kívánom neked, és aztán remélem, hogy még beszélgetünk.
1: Legyen így.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. A Jazz Portré mai adásának vendége Juhász Gábor jazzgitáros volt, a szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Stjepko Good Quintett előadása, valamint Art Tatum zongora koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható.
2: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
5: Hírek a Szakcsi Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Ötvös Ádin. A világ helyzetének megértése helyett ma Magyarország helyzetének megértésére kell fókuszálni, jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban. A volt kormányfő szerint a Tisza egy új önkény uralmi rendszert akar kiépíteni, és illegitim döntésekkel akarja ellehetetleníteni a Fideszt. Orbán Viktor szerint bosszú kormányzás zajlik, visszamenőleges hatályú alkotmány módosítással leváltották a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt, szerinte ezzel megszüntették a jogállamot. Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani, jelentette ki a Fidesz elnöke. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, augusztustól Budapestről még több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Újdonság egyebek mellett, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni éjszakánként. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport egy Hősök terére tervezett esemény megvalósítására, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető a felmondott szerződések egyik elemét ismertetve közölte, a Mándoki koncert elnevezésű megrendelésben sem a rendezvény pontos időpontját, sem a fellépőt nem jelölték meg. Háromnapos Szinkópé Fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriás bábos felvonulásokkal, bábelőadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az új szegedi Erzsébet-ligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon, egy hétállomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a bábszínház történetét. Tombol a hőség Japánban, 5. napja mérnek 40 fok körüli hőmérsékletet. A hőhullám különösen az ország nyugati és középső részét sújtja, ott a hőmérséklet már kora reggel megközelítette a 30 fokot. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjanak a szabadban, és még akkor is igyanak vizet, ha nem szomjasak, illetve folyamatosan használják a légkondicionálókat. Ami a hazai időjárást illeti. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak, majd a jövő héten visszatér a hőség, akár 35 fokot is meghaladó hőmérséklet.
2: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
7: There was a boy who wanted to be loud and to

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat ma 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
0: Impro Jazz Club kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Sztyepko Good Quintet előadása, valamint Art Tatum zongora koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Szakcsi Lakatos Béla. Teljesen természetes, hogy a kedvenceim közé tartozik, hiszen a munkássága, az egész élete megalapozta azt, hogy Magyarországon ilyen magas színvonalú a jazz muzsika. A Trio Midnight nagyon-nagyon fontos és közel áll a szívemhez. A zongorista Olá Kálmán, Kálcsi, ha mondhatom így, tanárom, mesterem volt, és hát fantasztikus a muzsikájuk, nagy szeretettel ajánlom mindenkinek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Sztyepko Gut Quintett előadása, valamint Art Tatum zongora koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Rengeteget kell amellett, hogy gyakorol, meg elemzi a különböző harmóniákat, harmóniasorokat és stílusokat, hallgatni. Az a legeslegfontosabb, hallgatni a zenét, és nem csak azt, ami éppen up-to-date, és éppen menő, és éppen most divatos, hanem a kezdetektől. Rengeteget lehet tanulni abból is, rengeteget.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, aki generációjuk meghatározó alakjai. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvöletében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Ragtime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Klotiliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Stjepko Good Quintet előadása, valamint Art Tatum zongora koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható.
3: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat, ma 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Poyák Adrien, a mikrofonnál Illés Anna. Szonneven Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére, jelentette be a képviselőcsoport vezetője. Bújdosó Andrea azt írta, Szonneven Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a TISZA frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője. Kapitány István azt írta, egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki a Fidesz elnöke Tusnád Fürdőn. Orbán Viktor a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte, menthetetlen bukott maffia főnökökkel foglalkozni felesleges, és azt írta, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország. Visszautasította a Balaton-Füredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes azt írta, az Anna Bál Hungarikum hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, augusztustól Budapestről még több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe könnyebben lehet majd eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hévekhez, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Újdonság egyebek mellett, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni éjszakánként. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Háromnapos Színkópé Fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Báb Színházat Szegeden augusztus 21 és 23-a között. Óriás bábos felvonulásokkal, báb előadásokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket az újszegedi Erzsébet ligetben. Országszerte süt a nap, csak a Dunától keletre vannak felhősebb területek. Holnap a napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a délután már előfordulhatnak kisebb esők, záporok, zivatarok. A szél gyakran megélénkül. Éjszaka 10-18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: 2008-ban nyitotta meg kapuit a Múzeum utcai Kossuth Klubban a Budapest Jazz Klub, mely a hét minden napján várta koncertekkel a műfaj kedvelőit. Hosszú távú életképességét mutatja, hogy a 2012-es Hollánerdő utcába költözést is sikerrel vészelte át. Széles spektrumon mozgó, a hazai jazz élet egészét átfogni szándékozó klubról van szó, koncertkínálatából különösen a Harmónia Jazz műhely szervezte koncepciózus és értékcentrikus péntek esték kiemelkedőek. A Budapest Jazz Club mellett a fővárosi jazz élet másik fontos bástyája a 2013. márciusában a Budapest Music Center új grandiózus épületében megnyílt Opus Jazz Club. Itt a BMC helyi lemezkiadójának köszönhetően rögzítési lehetőség is kínálkozik.
0: Szakcsi Rádió, a magyar

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Stjepko Good Quintett előadása, valamint Art Tatum zongora koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Vinant Gábort hallgatva, bársonyos melegség a hangjába, ami engem nagyon megérint mindig, és ugyanakkor szeretem azokat a sokszor virtuózitásba hajló improvizatív motivumait és szerzeményeit, amik szintén nagyon közel állnak hozzám.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Sztyepko Gut Quintett előadása, valamint Art Tatum zongora koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Fábián Juli volt az az énekes, aki pályám legeslegelején a legnagyobb hatást tette rám. Összes koncertjén ott voltam, és mindazt, ahogy én ma a színpadon állok, azt tőle tanultam, hogyan konferálunk, hogyan mozgunk, hogyan jövünk ki a színpadra. Ezeket kezdőénekesként az ő koncertjeiről inspirálódva állítottam össze saját magamnak is, és hát az, ahogy ő énekelt, az számomra az éneklésnek a csúcsa.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthard, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük Jimi Hendrix dalai is életre kelnek a koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvöletében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Rectime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Klotiliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut. A formáció nagy sikerű debütáló lemeze a Szemet kincse után 2020-ban jelentkezett Have No Fear címet viselő második albumával, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Sztyepko Good Quintett előadása, valamint Art Tatum zongora koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Illés Annát hallják. Szonneven Pált, az ELTE tanszék vezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bújdosó Andrea azt írta, Szonneven Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a TISZA frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja, így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szonneven Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Visszautasította a Balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes azt írta, az Anna Bál hungarikum, hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. 11 halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni éjszakai dróntámadásnak Zaporizsja orosz fennhatósága alatt álló részén, közölte a régió Oroszország által kinevezett kormányzója, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. Az orosz nyomozó hatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást. Egyre súlyosabb az erdőtüzek okozta helyzet Franciaországban. A lángok a szél miatt tovább terjedtek, és mintegy 30 kilométerre közelítették meg Bordeaux-t. Eddig már csaknem 200 ezer embert kellett kimenekíteni a térségből. A bordeaux-i repülőteret lezárták, a tűzoltók mellett már a hadsereget is mozgósították. Eközben Spanyolországban országos vészhelyzetet hirdettek, ott több mint 63 ezer embert kellett kimenekíteni a terjedő erdőtüzek miatt. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíj mai időmérő edzését a Hungaroringen, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. A 26 éves pilótának ez az idei első, pályafutása során pedig a 17. pole pozíciója. Norris tavaly megnyerte a magyarországi futamot. Holnap a napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délután már előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10-18, holnap napközben 29-35 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Érdekes, ám rövid utat járt be a magyar jazz történetében a Supergroup formáció, melyet Dés László szaxofonos vezetett a 70-es években. Mielőtt feloszlott volna a dimenzió, tagjai tettek egy figyelemre méltó kezdeményezést a rock és a jazz világ közelítésére. 1981 karácsonyára Dés László és Másik János kitalálta, hogy a Marcibányi téren, fenn a nagyteremben, az esemény ünnepi hangulatának emelésére a koncertjükre elhívnak több jófülű, jókezű, improvizálni képes rockert. Solti Jánost, Karácsony Jánost, Tátrai Tibort és Ler Istvánt. És közös műsort állítanak össze. Az alkalminak szánt rendkívül sikeres koncert után viszont mindannyian úgy gondolták, érdemes lenne ezzel a produkcióval a következő évben turnéra menni, és esetleg albumon is megjelentetni. Szó-szót követett, végül aztán nyáron lett turné, és őszre album is. A hazai rock és jazz fanatikusok körében mindkettő jelentős sikert aratott.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Sztyepko Gut Quintett előadása, valamint Art Tatum zongora koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható.
0: Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Akusztik, a magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szép jó estét mindenkinek a színpadon, a Pilgrims, Eric Clapton akusztikus zenekar, Szász Ferenc, Kömíves András és Kalóz Attila. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, és szeretnénk bemutatni pár dalt a Eric Clapton életművében annak kapcsán, mivel hogy ő 80 éves az idén, és szeretnénk egy kis keresztmetszetet adni a pályafutásából, mind az ő által írt, és az ő által a mások által szerzett, de játszott és hozzá köthető dalokból. Az első dal egy feldolgozás volt, amit ő előszeretettel játszik már évtizedek óta, Keith to the Highway, egy régi blues standard. A következő darab pedig egy 77-es lemez, ami nagyon sok híres szám jelent meg. Az volt a cím, hogy Slow Hand, és erről játszanánk egy darabot, Lay Down Sally.

Nagyon-nagyon szépen köszönjük! A következő darab, köszönjük szépen, egy újabb szerzemény a legújabb lemezről, ami egyébként már megjelent minden dal a Covid alatt külön-külön kislemezen, de ezek most lettek összerendezgetve egy nagy lemezé, és erről játszanánk egy új darabot.

Nagyon-nagyon szépen köszönjük! A következő darab egy feldolgozás. 1975-et írtunk, mikor az első nagy lemeze megjelent Eric Claptonnak, és rajta volt egy J.J. Cale nevezetű amerikai szerzőnek egy dala, After Midnight, és ez Claptontól lett nagyon világhírű, tehát ez a dal fog következni.

0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Szász Ferenc, Kövigös András. Köszönjük szépen.
1: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban.
0: A következő darab szintű egy feldolgozás, 73, ha jól emlékszem, és ez a dal is Claptontól lett sikeres, I Shot the Sheriff, biztos mindenki ismeri, Bob Marleynek volt-e örökérvényi dala, de Claptontól lett igazán híres, I Shot the Sheriff.

Nagyon-nagyon szépen köszönjük! A következő darab egy blues, ez is az első lemezen volt rajt, Belle Bottom Blues.

Nagyon-nagyon szépen köszönjük! A következő darab egy ilyen kis country beütéses dal. 1981-et írtunk, mikor ez a lemez megjelent, és ezen volt ez a dal, az a cím, hogy Promises, és egy picit az az érdekesség, hogy ezt egy saját darabbal összekütöttük, aminek az a cím, hogy Éjszakai utazás.

0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen.
1: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban.
0: És most András kedvenc dala következik, Old Love. És ennek az az érdekessége, hogy Eric Clapton egy Robert Cray-el írta, aki egy fantasztikus bluesgitáros. Tehát Old Love.

Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köműves András! Most pedig a Cream korszaknak egy dala, akusztikusan, ritkán hallható így, mert hát ez egy nagy kemény dal volt annak idején, Sunshine of Your Love.

Nagyon-nagyon szépen köszönjük! A következő darab is a már említett 77-es Slow Hand lemezről származik, nyilván örökérvényű dal, Wonderful Tonight.

Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szász Ferenc, kérem szépen. Köszönjük szépen. Egy utolsó dal fog következni. Köszönjük szépen.

0: Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A hazai jazz élet két virtuóz gitárművésze ad közös koncertet Budapesten. Augusztus 6-án a Főváros Központi Jazz Klubjában lép fel Gyémánt Bálint és Mike Gotthardt, akik generációjuk meghatározó alakjai. Saját kompozícióikon és közismert standardeken kívül közös kedvencük Jimi Hendrix dalai is életre kelnek a koncertjükön. 10 országból több mint 120 zenész 4 napon keresztül a jazz bűvöletében. Augusztus 6-a és 9-e között Kecskemét valóságos zenei ünnepet rendez, mely fesztivál keretein belül a hazai és nemzetközi jazz élet legkiválóbb képviselői állnak színpadra. Fellép a teljesség igénye nélkül Bolba Éva, a Bohém Rectime Jazz Band, Gyárfás István és Szalóki Béla, de ott lesz Svédországból a The Carling Sisters és Klotiliana énekesnő az Egyesült Államokból is. Egyedülálló, dobos nélküli jazz trió, mely az improvizáció mellett a spiritualitást is zászlajára tűzte. A Tóth Viktor Arura trió augusztus 1-én lép fel a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol a zenekar vezető mellett Lukács Miklós cimbalom és Orbán György nagybőgő művésznek is főszerep jut.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Stjepko Good Quintett előadása, valamint Art Tatum zongora koncertje hallható. Közreműködik Tuomo Uusitalo, Dimitri Kovalenko, Farkas Norbert és Alexej Markov.

Thank you very much. Guess what I'm seeing.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: That's the greatest thing in jazz. Art, once more, Art Tatum.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Stjepko Gut Quintet előadását, valamint Art Tatum zongora koncertjét hallották. Közreműködött Tuomo Uszitalo, Dimitri Kovalenko, Farkas Norbert és Alexej Markov. A felvételek a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központban, valamint a Los Angeles-i Hollywood Bowlban készültek 2010. október 8-án és 1956. augusztus 15-én.
2: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében a Szakcsi Gypsy Jazz koncertje hallható. Közreműködik Szakcsi Lakatos Béla, Rostás Mónika, Rostás Csaba, Orbán György és Balázs Elemér.
3: Hölgyeim és uraim, színpadon a Szakcsi Gypsy Jazz.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánok mindenkinek! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit!

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

A nagy bőgőnél Orbán György, Orbán György nagy bőgő. A dobok nagymestere Balázs Elemér. Rostás Csaba, perkasson, ének, tánc, szájbőgő. Rostás Póni, ének. A szakcsillagatos Béla zongora. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, hogy itt voltunk. Érezzétek további jó magatokat. A viszontlátásra. A következő ráadás szám egy saját szerzeményem. A Little Gypsy Song for You. Egy kis cigánydal neked vagy nektek.

0: Orbán György, Balázs Alapér, Rostás Csaba, Rostás Moni, Szakcsi, köszönjük szépen, további jó szórakozást kívánok, a viszontlátásra, köszönjük.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében a Szakcsi Gypsy Jazz koncertjét hallották. Közreműködött Szakcsi Lakatos Béla, Rostás Mónika, Rostás Csaba, Orbán György és Balázs Elemér. A felvétel a szombathelyi Lamantin Jazz sátorban készült 2012. június 28-án.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

volt Makik fia, unokája és dédunokája. Aprócska állat vagyok, két pupillán kívül csak a legszükségesebb egyebekkel rendelkezem.

adatok hiány, ki tanúskodna erről? Talán ti? Én a koboldmakik apja és nagyapja, aprócska állat vagyok, szinte csak a fele valaminek, mégis egész.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.